ma szeptember 23-a szerdán kerekétóra Budapestekorra. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, a Török Rádió magyarnyelvű adását hallhatják a műholdon és az interneten, és ott van a honlapunk, trtmagyar.com. A mai adásunkban híreket követően Türkiye utcai ízei című műsor hallható.

Gastarsociaal gjerne megbeszélést folytatott António Guterres, ENSZ főtitkárról. A megbeszélésen regionális és globális kérdéseket vitattak meg. Erdoğan elnök elmondta, hogy amikor a főtitkári mandátum a végéhez közeledik Guterresnek, számos a globális békével és biztonsággal kapcsolatos ügyben szorosan együttműködnek. Erdoğan rámutatott, hogy ismét bebizonyosodott, hogy Izrael nem akar békét Gázában, a cisziordániai telepesek által elkövetett erőszak, valamint hogy jeruzsálemi szent helyek elleni támadások tovább súlyosbítják a helyzetet, és kiemelte, hogy meg kell őrizni a két állami megoldás alapját. Erdoğan közölte, hogy Iránban és Ukrajnában csökkenteni kell a feszültséget. Türkiye pedig erről feszítéseket tesz a diplomáciai folyamat fenntartása érdekében. A harmincszorossal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy előnyes lehet egy a térségből kiinduló folyamat. Erdoğan kiemelte, hogy elvárják a felektől, hogy felelősségteljes magatartást tanúsítsanak a hajózás biztonsága érdekében a Fekete-tengeren, és hangsúlyozta, hogy Türkiét aggasztja, hogy támadások irányulnak a kereskedelmi hajók ellen a Fekete-tengeren. Erdoğan elnök a megbeszélésen megjegyezte, hogy a szigeten nem vezethet eredményre egyetlen olyan javaslat sem, amely nem ismeri el a típus-török közösség szuverén egyenlőségét és egyenlő nemzetközi jogállását. Az ENSZ Gázában tartott találkozón Erdoğan aláírta az ENSZ közgyűlés 81. ülésszak alkalmából kiállított emlékkönyvet. Erdoğan megbeszélést folytatott Tamim bin Hamad al-Thani Katari emirrel is. A megbeszélésen a török-katari kétoldalú kapcsolatokat, valamint regionális és globális kérdéseket tekintették át. Erdoğan elmondta, hogy Türkiye és Katar továbbra is azon fognak dolgozni, hogy a kétoldalú kapcsolatokat elsősorban a befektetés, kereskedelem, energia és a védelmi ipar területén minden téren magasabb szintre emeljék. Erdoğan megjegyezte, hogy a térségben az energiaellátást kötvezetlenül befolyásoló fejlemények mindenki számára nehézségeket okoznak, és kiemelte az energetikai és közlekedési folyosók területén folytatott együttműködés előmozdításának fontosságát. Rámutatott, hogy Izrael továbbra sem hajlandó a gázai béke irányába lépéseket tenni, és aláhúzta, hogy a nemzetközi közösségnek erőteljes nyomást kell gyakorolnia az izraeli agresszió megfékezése érdekében a régióban. Recep Tayyip Erdoğan külön-külön megbeszélést folytatott, Basserő Diomeye Faye szenegali elnökkel, Karol Navrotsky lengyel elnökkel, Andy Burnham brit miniszterelnökkel, Takacsi Sane japán miniszterelnökkel és Tariq Rahman bangladesi miniszterelnökkel. A találkozókon a kétoldalú kapcsolatok mellett nemzetközi kérdéseket is megvitattak. Ezeken a megbeszéléseken a kétoldalú kapcsolatok mellett nemzetközi kérdések is naprendre kerültek.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak
1: Azizuale Rasa Kisho Sisordania Vanzalu Telepi Pétis Etnikai Tisztogottás Koszkotottával Fejget jelentette ki Guterres az ENSZ közgyűlésen. Antonio Guterres ENSZ főtitkár arra figyelmeztetett, hogy az izraeli erőszak a lakóhelyük elhagyására kényszerítés és a megszállt Cisjordániában zajló illegális telepépítés aláássa béke kilátásait és növeli az etnikai tisztogatás kaszkozatát. Az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán felszólalt Guterres is bejelentette, hogy a nemzetközi közösség nem engedhet meg, hogy a két állam megoldás a szemünk láttára tűnjön el. Hozzátette azt is, hogy a közel-keleten uralkodó általános szürzőség

zavar közepette sem szabad figyelmen kívül hagyni az megszállt palesztin területen uralkodó pusztító helyzetet. Trump szerint az USA és Irán nagyon jó megbeszélést tartott, a következőre pedig hamarosan sor került. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, az Iránnal folytatott tárgyalások lendületet kaptak, és akár megállapodáshoz is vezethetnek, de figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Államok szükség esetén további katonai lépéseket tehet az iráni nukleáris létesítmények ellen. Trump ezeket a megjegyzéseket New Yorkban az ENSZ közgyűlés 81. Rizszaka Markóján az öböl menti együttműködési tanács országainak, köztük Türkiének vezetőivel részvételével zajló többoldalú találkozón tette. Araksi tárgyalásokat folytatott vezető európai diplomatákkal a regionális diplomáciáról és a hormiszi szoros újranításáról. Abbas Araksi iráni külügyminiszter és Kaja Kallas, az EU külügy és biztonságpolitikai főképviselője az ENSZ közgyűlés 81. ülés szaka keretében találkozott New Yorkban, hogy megvitassa az amerikai-iráni háború lezárásának és a hormiszi szoros újranításának diplomáciai kilátásait. Kallas az X-en azt írta, hogy a megbeszélések a konfliktus lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekre és a stratégiai vízió teljes újranyitására összpontosítottak. A Rákcsi külön tárgyalásokat folytatott Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is, aki elmondta, hogy áttekintették a hormiszi szoros újranyitásáról szóló tárgyalásokat. Zelenszky készen áll Putinnal találkozni a Trump által közvetített háromoldalú tárgyalásokon. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kifejezte készségét arra, hogy találkozzon Vladimir Putin orosz elnökkel az orosz-ukrán háború lezárása érdekében, bár hozzátette, hogy semmilyen konkrét jel nem utal arra, hogy Moszkva is kész tárgyalni. Zelenszky miután Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélést az ENSZ New York-i székházában, újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államoknak kulcs szerepe van abban, hogy Moszkva a tárgyaló asztalhoz üljön. Mindeközben Trump elnök úgy véli, hogy hamarosan megszületett a megállapodás Ukrajna és Oroszország között. Már 9 halálos áldozata van a Duyon tájfunnak Japánban. 4 embert tartanak eltűntnek a tájfun miatt. 9-re emelkedett a hét elejé óta tomboló Duyon tájfun áldozatainak száma Japánban. A Japán Meteorológiai Ügynökség közleménye szerint a Duyon tájfun továbbra is érinti az ország keleti részét, beleértve a főváros Tokiót és a környező prefekturákat. A közlemény figyelmeztetett, hogy a folyó héten várhatóak a heves esőzések. A Kyoto hírügynökség jelentése szerint a tájfun halálos áldozatainak száma 9-re emelkedett. A halálos áldozatok közül 6-on Chiba prefekturából, 3-on pedig Kanagawa prefekturából származnak. A tájfun miatt eltűnt 4 személy után továbbra is keresnek.

Kedves hallgatóink, ismét jelentkezünk egy újabb epizóddal. Az Emine Erdoğan, Erdoğan köztársasági elnökünk felesége védnöksége alatt életre hívott török konyha hetét idén immár 5. alkalommal rendezik meg. A különleges program sorozat május 24-e és 27-e között zajlik majd, és a szellemiségéhez tökéletesen illő örökség e gazdalon, mottót visele ezen a rendkívüli héten.

0: اترو کنها ای سازدوش کلترالیش اروک شیگیدش میت به متاتیک اسگیس فیلگنک. هاکی سنانک ایندول اسیزک اتساشا. امینکی لطا افلوکتول اگی سنا سیوکیگ ایر مات. تارچانک فلونک.
1: Máj csak hozzávalóba készült incsiklandó és laktatótörök gyorsít el, a kumpír lesz a terítéken. Ha most hallják először a kumpír szót, akkor jó helyen járnak. Mert ahogy megszokhatták, a Türkiye utcai ízeiben az ország finomabbnál finomabb utcai ételeit mutatjuk be. A mai menünk a kumpír. Maga a kumpír szó Anatólia egyes nyelvjárásaiban krumplit jelent. Azonban egyúttal a sütőben vagy a parázson sőt ízlés szerint ízesített, népszerű utcai ételt is jelöli. Mielőtt rátérnénk a mai ételünkre, nézzük meg, honnan is ered a török patátesz, azaz a burgonya és a kumpír szó. A törökök a krumplival egészen későn ismerkedtek meg, annak ellenére, hogy a 16. században a Dél-Amerikában felfedezett zöldség Európában gyorsan elterjedt. Az oszmán konyhában először az 1850-es években jelent meg, azonban Anatóliában még később a 20. század elején kezdték el fogyasztani. Napjainkban a burgonya a török konyha fontos részét képezi. Szinte minden konyhában a kenyér után a legtöbbet használt étel a krumpli. Hogyha egy pillantást vetünk a török patátesz szóra, akkor észrevehetjük, hogy ez a potato szóra hasonlít. Ennek egy igazán érdekes oka van. A spanyolok a krumpli fogyasztását először az Inka birodalomban látták, ahol a krumplira a papa, míg az édes burgonyára a batata szavakat használták. A spanyol nyelvben azonban ez a két szó patata formában egyesült, és a törökök körében patateszként terjedt el. Tehát ahogy látjuk, a szavak éppen olyanok, mint az ételek. A múlt civilizációnak nyomait hordozzák magukban. A kumpírnak azonban teljesen más története van, amely szintén megír egy kis kitérőt. A Balkánon beszélt nyelvek többségében a burgonya a kumpír szó egyik alakjában található meg. Például a macedón nyelvben kompír, míg szerbül, bosnyákul és szlovénul krompír, horvátor pedig krumpír. A magyar nyelvben azonban egy érdekes jelenség figyelhető meg. A krumpli szó mellett a burgonya szavunk egy teljesen egyedüli találmány. Először Baranya mennyében jelent meg, és csak később került be a hivatalos szókincsbe. Azonban az eredetével kapcsolatban több feltevés is van. Az egyik alapján az olasz burgundi tájegységre vezethető vissza. Végül pedig a burgonya kivételével a fentebb említett szavak a kulturális érintkezések eredményeként bekerültek a török nyelvbe is. Ez egy teljesen normális jelenség, hiszen ezek az országok földrajzilag közel helyezkednek el Türkiyéhez, valamint egykoron az oszmán birodalom részét képezték. Azonban, ha azt mondanám, hogy ezek a variánsok valójában a német nyelvre vezethetők vissza, elhinnék nekem? Igen, tudom. Biztosan hallották már, hogy a krumpli németül Kartoffel. Azonban Dél-Németországban a Grundbirne kifejezés volt használatban, ami annyit teszt, földi körte. Viszont a bajor és az osztrák nyelvjárásokban ennek eltorzult formái találhatók meg. Krumpel, krumbír vagy a grombír. Így már nem is tűnik olyan hihetetlennek, igaz? Ezek a változások valószínűleg a 17. század végén lezajlott névfontolás során kerülhettek be a balkáni népek szókincsébe, ahol a krompír vagy a krumpír formákban kezdték el használni. A Balkánon élő törökök pedig ezt a kifejezést átvették, és a török nyelvhez igazítva magukkal vitték Anatóliába. Hogyan is vált a kumpír utcai étellé? A kumpír, mint gyors étel, az 1990-es

kolbásszal és francia salátával töltötték meg. Habár az igazi változás Isztambulban történt, amikor az árusok megismerkedtek a kumpírral. Különféle előételekkel koronázták meg. Ezzel pedig elnyelte a mai formáját. Most azt kérem önöktől, hogy képzeljenek el egy krumplit, egy hatalmas krumplit, amit frissen vettek ki a sütőből. A külseje finoman ropog. Középpen ketté vágták. A belső részét pedig sóval, vajjal és sajttal pürévé keverték. Majd ezt követően a további hozzávalók sokassága közül kell választanunk. Kolbász, kovászos uborka, kukorica, francia saláta, zöldséges bulgur saláta, fekete és zöld olivabogyó, paradicsompüré, különféle joghurtos krémek, és természetesen a ketchup és a majonéz is népszerű lehetőségek. Önök hogyan szeretnék elfogyasztani a kumpírt? Türkiye utcai ízei.

Hírösszefoglaló ból. Erdoğan török elnök az ENSZ-ben elmondta, hogy Gáza korunk legembertelenebb, legszégyenletesebb gyűjtőtábora. Recep Tayyip Erdoğan török elnök felszólított Gáza újjáépítésének haladéktalan megkezdésére és sürgette a nemzetközi közösséget, hogy fokozza az Izraelre nehezedő nyomást. A török államfő kétoldalú tárgyalásokat folytat New Yorkban. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök jelentette, hogy készen áll találkozni Putyinnal a Trump által közvetített háromoldalú tárgyalásokon. Türkiye fővárosával, Ankarával hallották a TRT magyar nyelvű adását. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszont hallásra!